0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: I'm a fireball.
1: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat! A Zsófia görög eredetű női név, jelentése bölcsesség. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Zsófia magyar hercegnő első Béla leánya, Bátori Zsófia első Rákóczi Ferenc édesanyja, Sofia Loren olasz filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, és önkedves Zsófia, aki a rádió

0: Gellérrel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/h sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezetékhálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterület a felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidő sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a települések az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből, és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
1: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

0: zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van,

Köszöntjük Szonya nevű hallgatóinkat! A Szonya női név a görög eredetű Zsófia név orosz változatából. Szonya származik német helyesírási közvetítéssel. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Oroszlán Szonya színésznő, Szonya Heine, norvég olimpiai és világbajnok, hatszoros Európa-bajnok műkorcsolyázó, és ön kedves Szonya, aki a rádiót hallgatja.

Alice Mertondalát hallották, ez volt a No Roots, a Best FM-en, a péntek reggelben. Kezdhetünk el! Akkor hajrá Debrecen, a hét sokak számára utolsó munkanapján. Itt vagyunk a 104,6 MHz-en, Edward Najával és Vika Zsigulinával, na meg a Stereo Love-val. Aztán a holnap küszöbén olyannyira, hogy ez már a holnap, hát tegnaphoz képest. Aki hajnalban indult, jöhet a közlekedési információ. 500-540-39-33-104-6.

0: A Follow the Flow mellett érkezik majd a The Calling is. A picikét keményebb zenék kedvelőjének is kedvez a Best FM. 6 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer sík, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVSE már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült, kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezető edző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitívumként értékelte. A DVSE-re még 3 nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UVS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub.
0: Piciket jobb a helyzet, mint tegnap reggel ilyenkor. Emlékeznek? Tegnap reggel 0 és 5 fok közötti értékekkel ébresztettük Önöket. Na, legalább 10 fok is van, és Évi mondja, hogy milyen lesz a péntek, meg a hétvége időjárása.
1: Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
0: És minden nap holnapra 8 mm-t, vasárnapra 10 mm-t mondanak, és még azért ma is eshet, tehát ma se hagyják otthon az esernyőjéket. És bárhol is vagy, ott van veled a Best FM Debrecen zenei kedvenceivel a péntek reggelben, 4 perccel múlt el 6 óra. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: dándobosok megadták a reggel ritmusát, ők voltak a Safri Duo, és a Duo egyik legnagyobb slágere.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggelben jó reggel, Debrecen! Itt az újabb hétvége, május következő csodásnak annyira nem mondható hétvégéje, ami az időjárást illeti, hát a szabadtéri programokkal csak óvatosan szombatra és vasárnapra is mondanak esőt, és ma is, nem mintha nem lenne szükségünk még sok esőre, olyan asszály van és olyan szárasság, hogy de igen kell, de ezzel számolni kell a hétvégén, szóval az esernyő legyen ott mindig, bárhova is indulnak, mert bármikor jöhet egy jó nagy zuhé, zápor, zivatar, mára is mondanak ilyet, és következő napokra is mára csak 4 mm-t, holnapra 8-at, vasárnapra meg 10-et, és még a jövő hét elején is záporos, zivataros lesz, és egyelőre nem megyünk 30 fok közelében, elégedjünk meg a 20 fok közeli értékekkel. Mára is 22 fokot mondanak, egyébként pár fokkal enyhébb a reggelünk, mint tegnap ilyenkor. Olyan 8-10 fok körül van Debrecen benne, és negyed hét van. Ma van a család nemzetközi napja, ma van a nemzetközi klímaakciónap, és Magyarországon pedig az állat és a növény szeretet napja. Mindenről, és még a mai névnaposokról is később hallhatnak. Ma egyébként a hölgyeké a főszerep. Szívünk minden szeretetével köszöntjük a Zsófiákat, a Szonyákat és a Szofikat, hamarosan kifejtve a névnap köszöntőben, itt a reggelben, amit már is folytatunk, egy Calling dallal, pontosabban a The Calling dalával. Talán a csapat első nagy slágere volt, és mi azóta is imádjuk a Wherever You Will Go-t, úgyhogy most ez érkezik önöknek tőlünk a Best reggelben.

0: Let Me Love You. Mindjárt fél hét van, Debrecen kedvenc rádiójában DJ Snake dalát hallották. Én meg itt lennék a Best kalendárium első részével, néhány híres születésnapossal és a névnaposok felköszöntésével. 170 éve született Lyman Frank Baum, amerikai író. A legnépszerűbb munkája, a következő órában szó is lesz majd róla, az Óz a csodák csodája. Aztán 167 éve született ezen a napon Pierre Curie, francia fizikus, az 1903-as fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja. A radioaktivitás kutatása során ő és a felesége Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. A 74. születésnapját ünnepli Chess Palminteri, amerikai színész, láthattuk az Oscar című filmben, aztán a Bronxi mesében, és a közönséges bűnözőkben is. Két sportoló, az egyik közülük színész is, ma ünnepli a 72. születésnapját Gyarmati Andrea, olimpiai ezüst és bronzérmes úszónőnk, és ma lett 69 esztendős Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó, és karate világbajnok, és színész, és tudják, hogy melyik filmben láttuk? Például, na melyikben? Ó, Csocsi Fagyi! A Zimmer Feriben.
1: Iszik sört a fekete szépség?
2: Tukomás sört?
1: Na hát, te beszélsz, brazilul.
2: Meg szép.
1: Figyelj, mondd meg neki, hogy nagyon jó nő, nagyon tetszik nekem.
2: Lucia esse ombre tiene los pies sucios.
3: Charlie, hol a francban vagy már megint?
1: Mindjárt jövök. Egyetek. Hozok egy kis csocsi fagyit.
0: Hozok egy kis csocsi fagyit. Boldog születésnapot kívánunk Növényi Norbertnek, és boldog névnapot például a Szonyáknak.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot.
5: Köszöntjük Szonya nevű hallgatóinkat. A Szonya női név a görög eredetű Zsófia név orosz változatából. Szonya származik német helyesírási közvetítéssel. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Oroszlán Szonya színésznő, Szonya Heine, norvég olimpiai és világbajnok, hatszoros Európa-bajnok műkorcsolyázó, és ön kedves Szonya, aki a rádiót hallgatja.
0: És ha már a Zsófia névre visszavezetjük ezt a nevet, akkor...
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat! A Zsófia görög eredetű női név, jelentése bölcsesség. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Zsófia magyar hercegnő első Béla leánya, Bátori Zsófia első Rákóczi Ferenc édesanyja, Sofia Loren olasz filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, és ön kedves Zsófia, aki a rádiót hallgatja.
4: Boldog névnapot kívánunk neked, Zsófia!
0: Szonyák, Zsófiák és Szofik, természetesen hölgyeim, ma az önök napja van. Ez meg Gyuri közlekedési információja a Best FM rádióban. Azt írja, hogy ráült a tojásaira a kis madárka a Vezér utcai kalitkában. Köszönjük szépen! Jöhet még egy Szofi. Arról a Szofiról van szó, akit a leginkább a Nem az alány formációban ismerhettünk meg, illetve az X-faktorban 2018-ban tűnt fel Ádám Szófia, kárpátaljai magyar származású énekesnő és dalszövegíró, és hát akkor jön is a Valmar, a Nem az alánnyal és a mai névnapos Szofival, meg az Álmatlan estékkel. 2 perccel múlt el fél hét.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, minden gyakorlati problémát megold, és a váratlan fenyegető helyzeteket is a maga javára tudja fordítani, ápolja baráti kapcsolatait. Mika, most könnyen ismerkedik, felszabadult lesz, ha társaságba megy. Izgalmas találkozást jeleznek a csillagok, olyan egyénnel fut össze, akivel egy hullám hosszon van. Ikrek, a bolygó kedvező hatása érvényesül, nyitott lesz az eseményekre, a világ dolgaira, és amit elhatároz, azt sikeresen végre is hajtja. Rák, továbbra is sok a munkája, de ma egy olyan ötlet jut az eszébe, ami nagyban megkönnyíti a munkáját, külön elismerésre is számíthat, és ettől szinte szárnyakat kap. Oroszlán, csupa önbizalom, kedvesen célra törő, munkájával kapcsolatos tervei, elképzelései szerint alakulnak egy kis támogatói segítséggel. Szűz, sok a munkája és a határidők is elég szorosak, a munkatársak érdektelensége is felbosszantja. Mérleg, általában mindent saját maga old meg, mert nem szívesen kér segítséget még a barátaitól sem, mintha attól félne, ha kiderül, hogy az ereje véges, akkor elveszíti a presztízsét. Skorpió, péntekre már csak egy receptje van, ha kell, fél lábon is kihúzni, ha ezt az elvet követi, jobb kedvre derül, mert egy szerelmes májusi hétvége közelségét sugallja. Nyilas, meglehetősen aggasztják a gondjai, kivált az, hogy nehezen birkózik meg velük, már csak a hétvégét várja, amitől a megoldást is reméli. Bal, ígéretes napra számíthat, a felmerülő lehetőség bizakodással és reménnyel tölti el. Vízöntő. Egy kedves hang a telefonban, egy meleg pillantás az utcán kissé összekuszálja az érzelmeit. A szerelem istennője kegyeibe fogadja, és úgy érzi, most az élet kicsit kényezteti. Alak, energiával telített, fit és tettekre készen áll, hivatásában is és a magánéletében is sokkal többet elér, mint amire valaha is számított.

0: Taylor Swift a Best FM-en a péntek reggelben 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Az Opelite után 3 közlekedés információ. Lehet 4 lesz belőle. Hát 4, mert hogy most érkezett frissen, egészen frissen Ancsa közlekedés információja. Nem csak a Vezér utcában van trafipax, pontosabban aktív trafibox, hanem a Mák utcában is most tették ki. Ancsa, köszönjük az infót neked. A mai napon 9 óra és délután 2 óra között burkolatjavítási munkákat végeznek a Doberdó utca és a Böszörményi út kereszteződésében. Ezért az említett intervallumban a munkák ideje alatt a Doberdó utca irányába közlekedő 15-ös, 15 H-jelzésű, 15Y-os, 15YH-s, ilyen is van? Lehet. És a 22-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekednek. Elég részletes leírást kaptunk a DKV-tól, nem olvasnám fel, akiket érint a dolog. Hát egyrészt számoljanak erre 9 és délután 2 óra között, másrészt meg járjanak utána a dkv.hu oldalon. Szintén a DKV-tól érkezett, hogy lovas felvonulás lassíthatja ma a forgalmat 8:30 és délután 4 óra között, mégpedig a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának a szervezésében lesz felvonulás, és ez elég jelentős utakat érint, utcákat Debrecenben, a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszától, Akadémia utca, Böszörményi út, Mester utca, Betlen utca, Déri tér, Perényi utca, Fűvészkert, Hunyadi, Betlen, Egyetem, Egyetem tér, Nagy-Erdei körút, Dóczi József, Bolyai, hát úgy keresztül kasul az egész városon. A lovas felvonulás akkor indul majd 8:30-től, és hát ilyen akadályok lehetnek egészen délután 4 óráig. A megértésüket és a türelmüket köszönik a szervezők. A Best FM meg jó utat kíván mindenkinek a 104,6 MHz-en.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: A héten már köszöntöttük a születésnapján azt az énekest, aki már is érkezik, és úgy hívják, hogy Stevie Wonder pontosan szerdán ünnepelte a 76. születésnapját, úgyhogy most a péntek reggelt a 80-as évekkel folytatjuk, és az énekes egyik legvidámabb, legnépszerűbb dalával, ez már a Part-Time Lover, Debrecen az önök zenei kedvencei között. Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-en!

amilyen kék az ég, hát elég csúf, eső jöhet Debrecen. Mai napra is, még inkább a hétvégére, és csapadékot jeleztek elő. Mindjárt mondjuk is itt a 104,6 MHz-en, hiszen 7 óra van, úgyhogy jönnek a friss információk ma reggel Évitől. Tőlem azok a dalok, amelyekre ma reggel lehet villámvoksolni. Viszkis üvegek, mehet? Kinga szerint igen, hát te tudod. Persze

0: nem győzte meg. Megértettem? A harmadik ajánlat pedig Justin Bieber rajongóknak kötelező már a hármas számot elküldeni, mert hogy jön a Maestro egyik korai zsengéje. Ezek szerint Barbie, Justin Bieber rajongó. Nyugi, nem árulom el senkinek. A hármas lesz a Baby, a kettes lesz tehát akkor az APT, és az egyes pedig, hát nem a viszkis üvegek, hanem a titkos üzenet.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 Super Hybrid.
6: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
8: Irány az XXX Lutz!
7: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
9: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Kálvin tér 7.
10: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
11: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
12: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása sárkulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
12: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dériné program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
13: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalántát, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
12: A Barangoló Alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
12: Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
0: Óriási izgalmak, hát nem az időjárást illetően, hanem a reggeli villám voksot illetően, mert hogy itt komoly ellenfelek feszültek ám egymásnak. Ugye volt egy TNT dal, aztán volt Rosé és Bruno Mars slágere, és hát a Justin Bieber. Kicsit hagy spoilerezzek, a Justin Bieber rajongók még nem ébredtek fel. A nagy küzdelem az egyes és a kettes között volt, és hát akkor mutatom is, hogy ki nyert ma. Persze sokan reklamáltak, hogy miért nem az a verzió, miért ez a verzió, nekik kárpótlásképpen meghökkentő lesz a folytatás.

Remélem, Gréta, neked is bejön ez a verzió. Mármint Balogh Grétának, akinek ma van a születésnapja. Anyuci, nevezted már Grétát? Ha nem, akkor most megteheted. bestfmdebrecen.hu, aztán a jó meglepődik, mert nem is tud róla, hogy beneveztétek a születésnapján Debrecen kedvenc rádiójával. És Szofikám, neked is boldog névnapot kívánok. Hát, Szofi, ma nem te nyertél, de hamarosan érkezik a te kedvenced is. Előtte azonban eredetiben a TNT és a titkos üzenete.

0: Készüljön velünk a hétvégére!
1: Ez már a péntek reggel.
2: Na kérem, a péntek reggelben ez egy névnapi ajándék volt a Zsófiáknak, a Szonyáknak és egy Cuki Szofinak. Ő erre a dalra szavazott, de hát ma reggel csak a második helyen végzett, és írta is például Szabi, hogy mi is a kettesre szavazunk, az Ovi parkolóban kiváljuk az Apacit. Na, azért elnekésünk a kis, a középső vagy a nagy csoportból, nem venném a lelkemre. Mindenki időben beér, remélem, igen, 3 perccel múlt el, 4:08, ez a péntek reggel. Az önök a 11 kedvenceitekkel. Ma van a család nemzetközi napja, és általában ilyenkor, amikor a reggeli villám vox van, nekem egyértelmű, mi vagyunk a család rádiója. Kicsik, nagyok szavaznak és szurkolnak a kedvencüknek. Hát ez ma reggel, mint ahogy hallhattátok a viszkis üvegeknek, pontosabban a titkos üzenetnek jött össze. Kérdezték is, hogy de miért nem az eredeti? Adtam belőle egy kis ízelítőt, mert mint hogy sokak számára az irigy hónajbrigy verzió az eredeti. Hát nem, azért nyilván nem. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Új, mit akartam mondani? Ja igen, Trafibox 2 és a Mák utcában és a Vezér utcában aktív. Köszönjük a bejelentéseket. Hamarosan érkezik Óz, a csodák csodája. Pontosabban egy születésnap kapcsán a film és a zene, amely nem csak az Óz című filmben volt hallható, hanem még egy másik kedvenc filmünkben is, úgyhogy én most ezzel készülök a péntek reggelben, amit már is folytatunk. Na nézzük, kik voltak bevallottan a Justin Bieber rajongók. Laci! Igen, Sanyi, ne vicceljetek, mert tényleg, én nem mondtam semmit. Ez a Baby, Justin Biebertől.

0: Belle Farben és a Fading mindjárt érkezik Benson Boone. És a Beautiful Things, hát az nem lesz az, amit most mondok, mert egy balesettel kapcsolatos a hír. Ibikének köszönjük a friss közlekedési információt. Most ment össze két kocsi, a vezér és a Böszörményi kereszteződésében. Mégpedig a befelé haladó oldalon és a belső sávban, akkor ott valahol az Árpád vezériskola környékén, ugye? Csak óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
5: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
4: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
6: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
6: A Best FM.

0: A péntek reggelt hallgatják, 2 perccel múlt el 7:30, az előbb elfelejtettem mondani, kedves klinikára igyekvők, főképpen ott dolgozók, kaptam az infót, a fülest, hogy ha szemben állunk az egyetemben, akkor a baloldali sorompó, amit sokan szoktatok használni, hogy bejussatok a munkahelyetekre, az most nem működik, úgyhogy újra kell tervezni, tehát a Dóczi utcáról például be lehet menni, vagy éppen a másik oldalról. A lényeg az, hogy a baloldali az előbb nem működött, és lehet, hogy ez a dolog még mindig fent áll. Ibike beszélt egy balesetről, ami az Árpád vezér iskolánál történt, szóval a Böszörményi úton, a Böszörményi vezér kereszteződésében. Szerbusz, jó reggelt neked!
1: Jó, azt én Attila vagyok, csak azért hívlak, hogy az Árpád vezér utcai koccanás nem okoz akadályt, mert beálltak a buszmegállóba papírozni.
0: Nagyon jól tették, nem okoznak forgalmi akadályt, mert a buszmegállóban papírozik a két fél, a balesetnél az Árpád vezériskola közelében. És ha már Böszörményi út, akkor Tamás írja, hogy hát igen, ma sárgulás, úgyhogy tele van a 35-ös lovasszekerekkel. És már most a reggeli csúcsforgalomban, például a főútra Józsánál most hajtottak ki a 35-ösön, és jönnek be egészen nyilván az Agrárig. Egyébként szóltunk róla, hogy 9 órától indul majd a lovas felvonulás. Jól emlékszem, pillanat, ha csekkoljam le a... 8:30. Rosszul mondtam. Tehát 8:30-kor indul a lovas felvonulás, a sárgulási felvonulás, és hát délután 4 óráig különböző helyeken, főképpen Debrecen belvárosában oda és vissza lassítani fogják forgalmat. Emiatt pedig a DKV járata is késéssel, néhány perces késéssel érkezhetnek oda, ahol éppen várják őket. Türelmüket, megértésüket és figyelmüket, na meg a szeretetüket kérjük a sárgulók irányában. 3 perccel múlt el 7:30. A mai napon ünnepelni a születésnapját Lyman Frank Baum, amerikai író, akinek megvan ugye, hogy melyik volt az a bizonyos világhírű regénye, amit egy tényleg mindenki imád szerte a Föld nevű bolygón, és ezért, mármint ezért a regényért és ezért az íróért hozom például a következő részletet 1939-ből.

0: Frank Baum meseregénye egyébként 1900-ban jelent meg először, és hát 39-ben meghallhatták Judy Garlandot az Óza csodája című filmből. Ami ugyanez a zene, de nem ez a film, csak mert ide vág, jöhet a randi, az 51. randi.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Mi hozott a barlangomba, hercegnő?
3: Beszélnem kell veled.
2: Rendítsek. Mit hoztál?
3: A naplómat. Minden este írok bele.
2: Mikor kezdted a naplót?
3: Azután, hogy először láttam a filmet.
2: Igazán?
3: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Hálás vagyok neked, hogy úgy fogadsz, amilyen vagyok. Mit kezdenék egy baráttal, aki elítél? Ha asztalomhoz fogadok egy barátot, hellyel kínálom. Ha Sántit, nem kérem, hogy táncoljon. Barátom, szükségem van rád, mint egy hegycsúcsra, ahol fellélegzem. Ha még harcolok, kicsit érted is harcolok. Szükségem van rád, hogy jobban hihessek ennek a mosolynak a győzelmében. Szükségem van rá, hogy segítsek neked élni.

0: Countrix-zal alatt hallották, ez volt a Golden, van még 10 percünk 8 óráig. Hátra jön egy kis programajánlat, meg némi közlekedési információ. Ugye az Árpád vezériskolánál már nincs akadály, mert a busz megállóba húzottak félre a felek, hogy ott rendezzék a papírmunkát. Aztán van trafi box viszont, és aktív box a Vezér utcában. Köszönjük szépen a bejelentkezést, Niki, neked. A Vezér utcán a dobozban benne van a trafi, nagyon régen láttam benne. Igen, onnan kevesebb szert szoktak hallgatók jelentkezni, mint mondjuk a Mák utcáról, ahol szintén aktív a trafi box. És igen, elindultak a lovas szekerek és fogatok, ma sárgulási felvonulás 8:30-tól. És hát Józsáról a 35-ösre már kihajtottak. Azt írja Andrea, ezt muszáj szó szerint felolvastam, mert nagyon vicces. Az úton a közlekedés javítaná, ha a lengőfejes, zaphengeres, szőrdízelesek által az úttesten hagyott szeretett csomagok fel lennének takarítva. Aha! Igazi szlalompálya. Akkor csak nagyon óvatosan a hirtelen mozdulatoktól. És Ernő, te meg mit láttál? Jó reggelt kívánunk a kedvenc rádiódban.
1: Jó reggelt, a nap vicce. Miképécsén szágutozik egy pick-up terepjáró, a vonórogra rá van akasztva a kuka, amit elfelejtett leakasztani. És úgy megy 70-80-nal.
0: Ezt nem hiszem el, hogy ott van a kuka, amit gondolom kihúzott, hogy majd jönnek a kedves barátaink, és elviszik, és helyett ő fogta és elvitte az útra, a Mikepércsi útra magával a kukát. Ezt látja még valaki? Ha igen, akkor fotózza már le, és küldje el nekem a Best FM Rádió Facebook oldalára, vagy akár e-mailben. Nagyon kíváncsiak vagyunk. És akkor a programajánlat, nézzük a mait. Azt mondja, hogy belső térkép, irodalomterápiás beszélgetés Tóth Judittal a Petőfi emlékkönyvtár, valami regisztrációhoz kötött, 16:30 kezdődik. Pure Human, Horka István és Dombrádi Krisztián képzőművészeti tárlata a Milius könyvtárban 5 órától. Lesz ma olasz est? Luca Balduccioval? Igen? Ha igen, akkor az is regisztrációhoz kötött. Jön a Honey Beast a Nagy Erdei víztoronyban, és jön a következő órában is, mert hogy ma ünnepli a névnapját Zsófi. Hát ma Zsófi, Szonya és Szofi napja van, úgyhogy köszöntjük majd a Honey Beast énekesnőjét a névnapján. De csak a következő órában. Az Éjszaka misztériuma, a Soul Orient kórus koncertje a Debreceni Egyetem főépületében. És hát lesz ma révész est is, mégpedig este 6 órától a Voke Egyetértés Művelődési Központban Révész Sándor Életutam című beszélgetős estjét rendezik meg. Előzetes is lenne holnapra, mondom, hogy mi, népművészeti utcafesztivált rendeznek másodízben Debrecenben, május 16-án szombaton 10 órától a Tóth Árpád gimnázium előtti téren, ahol népművészeti nagyvásár, térzene, felvonulás, gyermektánc bemutatók. Aztán Pál István szalonna és a bandája, Alföldi mennyegző, 5 órától sok-sok érdekes program, a rendezvény ingyenes, csak lenne már jó idő, a holnapi napra is esőt mondanak, úgyhogy ájjáj, nem tudom, mi lesz belőle. Szurkolunk, hogy ezért meglegyenek tartva a holnapi szabadtéri rendezvények is. A programokhoz jó szórakozást kíván a Best FM, ahol a péntek reggelt Mester Tomival folytatjuk. Ez a Szabadítsd fel!

Bon Jovi-ek egyik legnépszerűbb dala, idén pontosan 40 esztendős a reggelben, az órát a You Give Love a webnémmel zártuk, és egy közlekedési információ, amely a Dekerttől érkezett. Kedves autósok, a Leiningen utcában a szegélyföld eltávolítása folyik, ezért kérjük az autósok, az arrafelé közlekedők figyelmét és türelmét. Mi megköszönjük a tájékoztatást, jó munkát nektek! Ez a Best FM, mindjárt Teddy Swims-el!

0: Ma este Debrecenben a Honey Beast. Ne felejtsék el felköszönteni Tarján Zsófit a neve napján, és ezt tesszük, igaz, hogy nem egy Honey Beast dallal, hanem ezzel.
1: Már tudom, néhány perc mit ér.
0: Egy filmzenével. Na, futni mentemből Kis Tibi, és a mai névnapos Tarján Zsófi érkezik.
2: Ha egyszerre csoda véget ér, adj mosolyt még utam végül az ég.
0: És ma nem csak a Zsófik, nem csak a Szofik, hanem a Szonyák is ünnepelnek. Például ő.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
3: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
1: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
3: Minőség, tradíció, kedvező ár.
1: Hajdúhús.
4: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
7: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
6: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
7: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
6: Báb előadás? De jó!
7: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
8: Az aranyútja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyatérő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépőjegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
9: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A Tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
10: Tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
10: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezetékhálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátó helyteraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterület felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sportesemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
11: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a település az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből, és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
10: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is.
12: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
10: Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek, a meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: De jó volt, ugye? Önöknek is bejött.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Egy jó kis AC/DC, és elindult a péntek reggel. Hát nem most, már 6 órakor, de lehet valaki még csak most ébred. 10 perccel, 8:30 előtt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 15-én pénteken, mindjárt a névnap köszöntővel, és még közlekedési információkkal. Ma, május 15-e egyébként a család nemzetközi napja, egy 1994-es ENSZ határozat alapján. Aztán ma van a Nemzetközi Klímaakció nap is. Sőt, 1994-től Magyarországon az állat és a növény szeretet napja is, és hát ma reggel a debreceni közlekedésben jó néhány nagy állattal találkozhatnak. Ma kifejezetten, mert hogy sárgulási felvonulás lesz, és a pacik, az apacik már elindultak egy órával ezelőtt, amikor majdnem, hogy megnyerte az apaci a reggeli villámvoksot. Hát akkor indultak Józsáról a 35-ösön, és jönnek befelé egészen a Böszörményi úti kampuszig, mert hogy ugye sárgulási felvonulás lesz, ezért hát 8:30-tól akkor indulnak majd el, jó 10 perc múlva, egészen délutáni találkozhatnak majd velük a város különböző pontjain. Tehát lassul a közlekedés, lassul a közösségi közlekedés, számítsanak arra, hogy a felvonulás miatt késhetnek a DKV járata is. Aliz írja, nem tudom, volt-e már szó róla, de a Damjanics és a Nyíl utca találkozásánál sárgán villognak a lámpák. Nem, Aliz, még nem mondtuk. Köszönjük szépen, és Robikám, ami a 4-esen a téglási lehajtónál, a benzinkútnál lévő trafipaxot illeti, a 60-as táblánál egy fehér Opelben. Hát ezt az információt illetően is te vagy az első. Köszönjük, és jó utat, valamint baleset, és bírságmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója, ahol most boldog névnapot kívánunk először a Szonyáknak.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot.
4: Köszöntjük Szonya nevű hallgatóinkat. A Szonya női név, a görög eredetű Zsófia név orosz változatából, Szonya származik, német helyesírási közvetítéssel. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Oroszlán Szonya színésznő, Szonya Heine, norvég olimpiai és világbajnok, hatszoros Európa-bajnok műkorcsolyázó, és ön kedves Szonya, aki a rádiót hallgatja.
0: A Szonyák mellett a Szofik és természetesen a Zsófiák is ünnepelnek.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat. A Zsófia görög eredetű női név, jelentése bölcsesség. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Zsófia magyar hercegnő első Béla leánya, Bátori Zsófia első Rákóczi Ferenc édesanyja, Sofia Loren olasz filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, és ön kedves Zsófia, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánunk neked, Zsófia!
0: És Tarján Zsófia, Honey Beast együttes énekesnője, akivel szerencsésebb esetben még ma Debrecenben is találkozhatnak. Boldog névnapot neki!

0: Lenny Marlin énekelt a péntek reggelben Sitting Down Hair címmel, akkor üljenek csak le ide, vegyék kezükbe a telefonjukat, és játszanak egyet a Best FM-ben. Az utolsó előtti lehetőség, hogy valaki 10 000 forintos utalványt nyerjen, érkezik a pizzamajál is. És még egy kis kiegészítés a mai névnaposokhoz. Zoltán, mea culpa, mea culpa. Hát igen, nincs benne még ebben a vacak naptárban sem, hogy ma nem csak a Szonyák, nem csak a Zsófiák, nem csak a Szofik, hanem a Dönízek is nevük napját ünneplik. Úgyhogy külön Zolikám, a te Dönízednek jó egészségét kívánunk, és boldog névnapot, és mindenkinek, akiről elfeledkeztünk. Önök viszont ne feledkezzenek el a játékról. Megéri, 10 000 forintos utalmány üti valakinek a markát. A kérdést rögtön mondom.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
3: Részletek vojtinabábszínház.hu.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
8: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
9: Kardó, az alvás szakértője.
10: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
11: Irányoz XXX Lutz!
10: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
12: Csak az a szép zöld gyep.
13: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
12: Csak az a szép zöld gyep.
0: Boldi bácsi, a kertészkedés után egy kis pizza, mondjuk a Fandangótól, a holnapi pizza majálison. Megpizzáztatjuk Debrecent 9 óra és este 10 óra között. Nem csak pizza, nem csak korlátlan limonádé fogyasztás, hanem nyereményjáték a helyszínen. 150 000 forint összértékben 10 nyereménnyel. A fődíj egy mountain bike, csocsó léghoki biliárd egész nap. És egész nap többször is zenél a Paradise Flow zenekar. Na pontosítsuk akkor, drág barátaim, nagy lemaradjon valaki, hogy hol kerül megrendezésre pontosan a pizza majális. A jó válaszért cserében lesz egy 10 000 forintos Fandango utalványom.

0: Szóló, nem szóló, egy duett következik mindjárt, egy olyan színésznő, énekesnővel, aki ma a névnapját ünnepli, de előtte nem menjünk el a közlekedési információk mellett sem, és nem menjünk el úgy négyesen a téglási lehajtónál, a molkútnál, a 60-as táblánál, hogy ne 60-nal menjünk el. Kevesebben lehet, többen nem ajánlott. Egy fehér Opelből mérnek, köszönjük a bejelentést mindenkinek itt a péntek reggelben. Hol járnak a sárgulók? Elindultak 3:49, ugye 8:30-tól ígérték, hogy a Böszörményi úti kampusztól elindul a lovas felvonulás, és jön egészen be a belvárosig, meg aztán majd ki az egyetem térre, a főépület elé, és aztán onnan meg majd a Dócin és a Bolyain keresztül vissza a Böszörményi kampuszhoz, a Debreceni Egyetem Böszörményi kampuszához. A felvonulást a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzata szervezi, és szerintem már elindultak, mert 8:30 volt a start időpontja. Tudjanak róla, hogy a DKV arra közlekedő járatai is némi késéssel várhatóak majd a menetidőt illetően. 500-540 és 39-33-104-6, ez az óra a névnaposainkról szól. Szó volt ugye a Zsófiákról, a Szofikról, sőt megemlítettük a Dönézeket is, és a Szonyákat is. Most kiemelném az oroszlán családból Szonyát, aki nem csak hogy kiváló színésznő.
1: Timikém, most a másfél percre hanyagoljuk a hisztit, jó? Koncentrálj erre az egyetlen árva mondatra. Mondd valahogy úgy, mintha csak 10 dek a Párizsit kérnél a közérbe, jó?
2: Nem járok közérbe, Terka néni jár közérbe.
1: Akkor a fodrásznál, a kozmetikusnál, a szaliban tököm tudja édesem, hogy hol. Valahogy így. Mióta Ambadeót használok, nincs számomra legyőzhetetlen akadály. Jó, érted?
2: Persze, ne strapál túl magad.
1: Na, akkor próbáljuk meg.
2: Mindig szerettem a veszélyt és a száguldást. Rendszerint ilyenkor nagyon izzadtam, de amióta Ambadeót használok, nincs legyőzhetetlen.
1: Nem jó, tiszta görcs vagy.
0: Rohanunk venni egy Ambadeót. Oroszlán Szonya és Bebe, mert hogy bizony duóban érkezik az énekes színésznő, ez a micsoda nő, ez a férfi, a félreértések elkövese véget, nem a valami Amerika zenéjét hallják, hanem egy másik filmét.

Ragyog, napocska, ragyog, ragyog be a sárgulókat. Ez a Best FM, a péntek reggelben, jó reggel Debrecen, ez volt dala a Shine után most. A 90-es évek közepének egyik népszerű leánycsapatával folytatjuk, mégpedig a Pussycat Dolls-szal, akik 1995-ben alakultak Los Angelesben, és hát közülük ma az egyik Csajszika a születésnapját ünnepli, mégpedig Jessica Suta, 44 esztendős lett, úgyhogy jön a szubjektív top 3 a Pussycat Dolls-tól. Nálam a harmadik helyen a Hush

Itt van a második helyen a J-Ho. És már látom is a fotókon a sárgulókat, micsoda színpompás felvonulás. A tűzoltóság előtt a Böszörményi úton éppen ott haladnak. Mi is haladjunk tovább. Évi, köszönjük a fotót. A Pussycat Dolls-szal és a születésnapos Jessica Suitával. Na meg a number one-nal, legalábbis nálam, ez a Don Cha 5 perccel 9 óra előtt Debrecen kedvenc rádiója.

0: Don Chá, a Best FM-en a Pulszikadozzalát hallották mindjárt 9 óra. Eredményhirdetés a játékot illetően, és Tündi, köszönjük a videót neked is. Integető sárgulók, visszaintegető autósok, türelmesek és figyelmesek. Nem lesz ezzel semmi gond. Életük egyik legfontosabb napját élték meg. Szurkoljunk nekik, és köszöntsük őket úgy, hogy visszaintegetünk. Szevasztok, sárgulók! Gyönyörűséges felvonulást kívánunk nektek, és sok szerencsét a játékhoz, amelyet lezárunk, legalábbis a reggelt illetően. Igen, aztán Vilmosnál délután még lesz majd egy kérdés a pizza majálist illetően, ami természetesen holnap és a Fandango étteremben lesz az Ibolya utca 1 szám alatt. Ezt mindenki tudta, úgyhogy a válaszok 1-től 1-ig kiválóak, mert csak egy nagy örök szerencse kell valakinek, hogy nyerjen 10.000 forint értékben utalványt a Fandangótól, az illetőt pedig úgy hívják, hogy Csaba. Fodor Csaba, neked gratulálunk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Na most van pontosan 9 óra, úgyhogy jön is a mai reggel utolsó órája. Réjjel!

0: A Best FM Rádió zenei sokszínűségét bizonyítja ez a dal, és ez a dal is, ha már gitáros, igaz, hogy nem ma van a születésnapja, és nem is azért érkezik Eric Clapton majd Stinggel, hanem a film miatt jöhet egy kis halálos fegyver hangulat. Lesz, nyugalom lesz ez is, de csak a következő órában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVS-e férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új 1,5 kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 000 autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút 4-sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
10: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több 1000 billentyű, több 10 000 több 100 000 hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
9: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVS-e már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült, kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezető edző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitívumként értékelte. A DVS-re még 3 nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UBS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: nem panaszkodhatnak a rockzene kedvelői, minden órára jut legalább egy remek kis melódia, erre most éppen, mármint ebbe az órában, a Linkin Park dala.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: In the end, és persze ez nem a vége, ez a kezdete a péntek, a hétvége nyitányának. Hát a reggelnek már lassan a vége, mert hogy 10 órakor az véget ér. De itt vagyok a friss közlekedési információkkal és a világ egyik ünnepelt születésnapos gitárosával, aki ma lett 73 esztendős. Na de nézzük, mit tudunk a hallgatóktól. Például, hogy a sárgulási lovas felvonulás halad szépen tovább a belvárosba. Ez annyira igaz, hogy Zoli nem sokkal ezelőtt a Mester utcáról küldött fotót nekünk. Szerintem azóta, hát ez ilyen 15 perce, már ott vannak a belvárosban. A mai napon egészen délután 4 óráig lovas felvonulás lassíthatja a közlekedést, fogja is, 8:30-tól délután 4-ig. Ugye most bent vannak a Déri téren, Perényi utca, Fűvészkert, Hunyadi János, Betlen utca, és az Egyetem sugárúton fognak majd az Egyetem tér felé menni, a Nagy Erdő körútra, Dóczi József utcán, Bójain vissza, és a végállomás pedig a Böszörmény úti kampusz lesz természetesen, úgyhogy nagyon kell figyelni rájuk. Na, kaptam itt egy ilyen felhívást a hétvégére, nem egy keringőre, Orsolya írja: Laci, te röpisztél a gimiben tesi órán? Várj, hagyd gondolkodjam. Nem. Miért, kinézted belőlem, hogy én röplabdáztam? A röpi a szerintem olyan csajos sport, a csajok lehet röpisztek, mi meg ketten fiúk, ennyien voltunk az osztályban, Laci barátommal, mi meg inkább fociztunk kint a DNS gimi hátsó udvarán. Szóval a lényeg az, hogy a hétvégén Debrecenben amatőr strand röplabda bajnokságot tartanak, szombaton a női és a férfi, vasárnap pedig a vegyes párosokban. A hajdunánási és a debreceni térségi strand röplabda sportegyesület Facebook oldalán tetszenek bővebb információkat ezzel kapcsolatban találni, és mivel, hogy amatőr lesz a bajnokság, hát még lehet, hogy én sem lógnék ki. Szóval akkor a világ egyik legjobb gitárosa, akit úgy hívnak, hogy Mike Oldfield. Ebben a dalban éppen Bonnie Tylerrel,

Ja, nem mondtam a lényeget, hogy a salakmotor pálya melletti strand röplabda pálya ad majd az Egyletkert utca 34 szám alatt helyet a hétvégi amatőr strand röplabda bajnokságnak. Jó sportolást kívánunk mindenkinek, szóval Island, Bonnie Tylerrel, Moonlight Shadow.

amit elég ritkán szoktunk tőle játszani, talán a bocsánatos bűnök közé tartozik, hogy a születésnapján. Ezt adom most Mike Oldfieldtől, ez a Two Friends, 73 esztendős ma, Mike Oldfield.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
3: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
2: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
3: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
2: Báb előadás? De jó!
3: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
4: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lux-ban!
5: Irányoz XXX Lux!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlux.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lux!
6: Pont halmaz, határok nélkül.
7: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
8: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
9: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
10: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
7: Részletek vojtinabábszínház.hu.
11: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.

Janicsák Veca, a Piramis Együttes egykori slágerével, a Szerencsések ma Debrecenben találkozhatnak Révés Sándorral egy beszélgetős esten, és a nem annyira szerencsések találkozhatnak egy trafipaxszal, ami bemérheti önöket. Téglásnál, a 60-as táblánál, úgyhogy továbbra is csak figyelmesen, jó utat kíván a Best FM-nál!

0: Five Bunny és a Master Mixers 3/4-10-kor. Gondolom, Zsuzsa, mama, ha nem autóban ülsz, és éppen nem vezetsz, és nekünk adsz közlekedési információt, akkor végig táncoltad volna ezt a remek kis rock and roll mixet. Szerbusz, jó reggelt! Mit láttál?
1: Józsáról a jövők böszörménybe, a mélyvölgy és böszörmény között a síkterepet áll a háromlábú.
0: Ott lesz a háromlábú 35-ös számú főúton a mélyvölgy környékén. Köszönjük szépen, a telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Na, mit ígértem még mára önöknek, mielőtt elköszönnék? Hát egyrészt egy születésnapi tortát, odaadjuk majd Szabó Anitával hamarosan, a kisangyal cukrászda ajándékát. Egyrészt, aztán jön egy pizza a reggel informátorának, akár Zsuzsa mama, te is nyerheted, úgyhogy figyeld majd 10 órakor a Best FM-et. És volt még egy filmes ajánlatom is, mégpedig egy halálos fegyver pillanat. Na kérem, a harmadik részét a franchise-nak pontosan 34 évvel ezelőtt, 1992-ben mutatták be a mozik. Nálunk is abban az évben, csak nálunk nem május 15-én, hanem november 27-én. Úgyhogy akkor szálljunk be együtt a liftbe. Most Martin Riggs őrmesterrel, Roger Murdo őrmesterrel, és hát van, aki még lesz abban a liftben. Figyeljék csak!
2: Ugyanarra az emeletre megy.
3: Te figyó, most, hogy nyugdíjba mész, jó fog jönni a svájci bankszámla, igaz? Mennyit is tartasz ott? Egy milliót?
2: Ötöt.
3: Ötöt? Megszolgáltad. Jobban te kapod, mint azok a nyomajás kábítószer emberek.
2: Mit pofázol te itt?
3: Nyugi, ne szarj be tisztára most, nem tudják lenyomozni.
2: Megvagy.
3: Amíg szívesen látsz,
2: Portugálban,
3: hogy a kis nyaralódban, addig én is tartom a pofát.
2: Mi van? Beteg vagy?
3: Még sosem jártam Portugáliában.
2: Hogy a hűskedést? Ez a nőzsarú.
3: Na, nehogy az. És biztosan ő is ebre teszi a jattot. A hülye is tudja, hogy a rendőrsége mindenki megkehető. Hiába van rajta szoknya.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Csak te is vedd fel a telódat, és ne úgy azt mondd, hogy téves, mert annak nem nagyon örülnél, vagyis hát ön. Meg nem tudjuk, hogy ki lesz a mai ajándéktorta. Volt pár alkalom a Best FM-en, és hát volt pár alkalom is, még lesz is, amikor Szabó Anitával ülünk itt egymással szemben, és ez valakinek nagyon jót jelenthet. Szevasz, Anita!
1: Hát jó reggel, te őszintén érdepelek egyébként.
0: Ja tényleg, mit történt?
1: Nem kukoricám. Nem
0: baj van a székünkkel?
1: Olyan alacsonyan van a szék, hogy nem érem fel a mikrofon.
0: Ez nagyon jó.
1: Érdepelek.
0: Na, hát akkor valljunk szót, vagy halljunk szót, és mondhatjuk, hogy kik jönnek a születésnapi tortára esélyesek.
1: Barna Beatrixot a kolléganői köszönték ezen a szép napon, egy nagy politikus egyébként, és óriási cica és kutya barát. Tóth Lucát a családja köszönti 10. születésnapján, Luca imádja a lovakat, és nagyon boldog lenne, hogyha ma ő nyerhetné meg a tortát. Molnár Csabát, húga Andra és családja köszönti Kabán, a legszebb asszonyt. Bocsánat, nem Molnár Csaba, hanem volt itt még egy Tiborné, így már értelmet nyer, hogy Kaba legszebb asszonya, szóval Molnár Csaba Tibornét is köszöntik. Prim Alexandre ma lett 5 éves, itt Debrecenben köszöntik Benji apa és anya, Molnár Erzsikét is ünneplik az unokái, szintén Kabán, Rász Damira ma lett 13 éves, az anyukája köszönti, Szakács Máténak boldog 20. születésnapot kívánnak, Orvos Zsoltot a felesége nevezte be, akivel ma shoppingolós születésnapot tartanak. Edithkét, csak így lánya Emma, fia Máté és férje Norbi köszöntik Sárándom. 7 éves lett ma Balogh Gréta, aki Hajdúszobáton ünnepel. Családja köszönti, kis Angeliká is lehet akár tortanyertes. Fodor Robit is köszöntik, a keresztszülei a 14-en, ünnepel ma Sándor Gergő, aki ma lett nagykorú, nagyon büszke rá a család, illetve a testvére is. Földiák Winkler Nórát pedig apa, anya és Áron nevezték be 11. szülinapja alkalmából. Szereti a mazsorettet, és már több éve őzi is. Majorné Tár Janitát is köszönti a mamija Létavértesen. Domokos Dávid Debrecenben ünnepel, szerelme Lídia szeretné meglepni a drága szerelmét egy tortával. Mikó Endre is születésnapos, a családja köszönti, Lengyel Andreát is ünneplik, méghozzá kolléganői, a bajcsi védőnői tanácsadóból, itt Debrecenben Frank Lászlóról sem felejtkeztek el, aki ma tölti a 80. életévét, nagyon sok erőt kíván neki a családja. Varga Zsoltot is köszöntik, Rásó Anna is ünnepel ma, 6. a Derecskéd, és Szentesi Sándorníról sem felejtkeztek el a fiai, aki nagyon finom süteményeket gyárt, és imádja az unokáit.
2: Halló?
0: Halló, Kerekes Máté?
2: Igen.
0: Ezek szerint akkor fel lehet venni az új munkahelyen a telefont.
2: Igen, eddig is fel lehetett, most is fel lehet.
0: Na de új munkahely van, nem?
2: Igen, igen, igen, igen.
0: És hogy ízlik az új élet, az a bizonyos nagybetűs, kedves Máté?
2: Jó működik, nem rossz. Megy a pörgés, minden.
0: Hát anyáik üzenik, hogy azért nyilván rájöttél már, Máté, hogy a felnőtt élet nem tartozik az egyszerű dolgok közé, de azért már állítólag kezded kapizsgálni a lényegét.
2: Igen, igen. Idővel majd rájövök, mi hogy működik.
0: És mondd csak, hogy ízlik az új munka?
2: Egész jól, egész jól. Társaság is jónak tűnik.
0: Akkor meddig képzeled az új munkahelyen, a nyugdíjas évekig mondjuk?
2: Hát azért megyek máshova, és nem csak itt fogom lejönni az életem.
0: Hát még elég sok van azért neked addig hátra, mert hogy ilyen kerek napra ébredtél. Mennyire kerek?
2: 20.
0: Így van, kedves Kerekes Máté, úgyhogy ezt most már elárultuk országvilág előtt. Meg azt is, hogy ki nyerte Debrecen kedvenc rádiójának a mai születésnapi tortáját?
2: Na kicsoda?
0: Tippelje!
2: Hát, nem is tudom, miért hív.
0: Szervusz, Fazekas Laci vagyok, a Kisangyalban készül egy kávés rubos csokis meggyes torta a számodra, hiszen ez a...
2: Best FM?
0: Az bizony. Te lettél a mai nyertes a 104,6 MHz-en.
2: De jó nekem, ezen a pénteki napon. Köszönöm szépen.
0: És az új meló helyen csókolta téged anya, apa, Levi és Sári.
2: Hát köszönöm szépen, nagyon aranyosak.
0: Van még egy pizza, a reggel informátorának járó a melons felajánlása. Ki volt az, aki közreműködött ma a reggelben? Tamás! Jámbor Tamás, te voltál az első, aki jelezted, hogy a 35-ösről elindultak a lovas fogatok. A lovas szekerek, ma van a sárgulás, egészen 4 óráig lesznek majd akadályok a városban itt-ott. integessünk, mosolyogjunk. Tamás fog, mert megnyert a mai pizzát. Jó étvágyat hozzá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 órakor startol is a péntek délelőtt Anitával és a Sweet Lovin'nal. Folytatjuk a mokkával. És már a péntek esti táncos összejövetelekre hangolva. Szép hétvégét kíván Debrecen kedvenc rádiója.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
8: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
9: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása a sárkulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
9: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dériné program barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
10: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben, alapján alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Déri Népprogramon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
9: A Barangoló Alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Pont halmaz, határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
3: Részletek vojtinabábszínház.hu.
7: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni Nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyár. Debrecendrive.hu.
8: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
9: Kardó, az alvás szakértője.
7: Debreceni krumpli lángos, Érinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
10: A reklám után újra!
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, this is James Blunt.
13: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
14: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
15: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Bárhol is vagy. Ott van veled.
11: A Best FM.
10: A Best FM.

A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en, a Best délelőttben. A hét utolsó munkanapján, Hello Debrecen, szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita, a zenei folytatás pedig Rácz Gergő és Orsovai René. Remélem, hogy mindenkinél van esernyő, egy kis záporzivatar bármikor meglepet bennünket, fázni nem fogunk, ázni annál inkább, úgyhogy legyenek óvatosak az utakon is, várunk az infókat a forró drót 500

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, minden gyakorlati problémát megold, és a váratlan fenyegető helyzeteket is a maga javára tudja fordítani, ápolja baráti kapcsolatait. Mika, most könnyen ismerkedik, felszabadult lesz, ha társaságba megy. Izgalmas találkozást jeleznek a csillagok, olyan egyénnel fut össze, akivel egy hullám hosszon van. Ikre, a bolygó kedvező hatása érvényesül, nyitott lesz az eseményekre, a világ dolgaira, és amit elhatároz, azt sikeresen végre is hajtja. Rák, továbbra is sok a munkája, de ma egy olyan ötlet jut az eszébe, ami nagyban megkönnyíti a munkáját, külön elismerésre is számíthat, és ettől szinte szárnyakat kap. Oroszlán, csupa önbizalom, kedvesen célra törő, munkájával kapcsolatos tervei, elképzelései szerint alakulnak egy kis támogatói segítséggel. Szűz, sok a munkája és a határidők is elég szorosak, a munkatársak érdektelensége is felbosszantja. Mérleg, általában mindent saját maga old meg, mert nem szívesen kér segítséget még a barátaitól sem, mintha attól félne, ha kiderül, hogy az ereje véges, akkor elveszíti a presztízsét. Skorpió, péntekre már csak egy receptje van, ha kell, fél lábon is kihúzni, ha ezt az elvet követi, jobb kedvre derül, mert egy szerelmes májusi hétvége közelségét sugallja. Nyilas, meglehetősen aggasztják a gondjai, kivált az, hogy nehezen birkózik meg velük, már csak a hétvégét várja, amitől a megoldást is reméli. Bak, ígéretes napra számíthat, a felmerülő lehetőség bizakodással és reménnyel tölti el. Vízöntő. Egy kedves hang a telefonban, egy meleg pillantás az utcán kissé összekuszálja az érzelmeit. A szerelem istennője kegyeibe fogadja, és úgy érzi, most az élet kicsit kényezteti. Alak, energiával telített, fit és tettekre készen áll, hivatásában is és a magánéletében is sokkal többet elér, mint amire valaha is számított.

Köszöntjük Zsófia nevű hallgatóinkat. A Zsófia görög eredetű női név, jelentése bölcsesség. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Zsófia magyar hercegnő első Béla leánya, Bátori Zsófia első Rákóczi Ferenc édesanyja, Sofia Loren olasz filmszínésznő, Polgár Zsófia sakkozó, és ön kedves Zsófia, aki a rádiót hall.

0: Halló, tessék, Kárk Zsófia.
1: Szia Zsófi, megkaptam a számodat anyukától, hogy te japánból tudnál nekem fordítani.
0: Igen.
1: Azt szeretném megtudni, hogy hogy van japánul, hogy boldog névnapot kívánok.
0: A boldog névnapot kívánok? Hát annyira nincsen névnap, de...
1: Igen, de lefordítva hogy hangzana egyébként?
0: Hát, most ébredtem fel ebben a pillanatban.
1: Na vajon ki az az elvetemült, aki ilyenekkel hívogathat?
0: Nem tudom, fogalmam
1: sincs. Még sejtésed sincs, hogy honnan hívunk?
0: Nem.
1: Azt mondom, hogy Debrecen kedvenc rádiója.
0: Ja.
1: Akkor így már megvan?
0: Igen, igen.
1: Már csak japánul tudnád kimondani, hogy Best FM rádió.
0: Hát, igen. Ichiban.
1: Még egyszer?
0: Igen, az úgy lenne, hogy a Best FM rádió a legjobb, hogy Best FM rádióga Ichiban.
1: Jól van. Na hát ez így reggel ébredés után nagyon szép volt tőle, Zsófi. Boldog névnapot kívánunk. Angéla volt az, aki benevezett téged a névnapi sorsolásra. Az édesanyád.
0: Igen, igen.
1: Az egyetlen kis leányzóját, aki éppen a diplomavédésére készül. És tőle tudjuk, hogy japán szakra jársz a Károli Gáspár Egyetemre, és anyukád köszönt nagyon sok szeretettel.
0: Köszönöm szépen. Köszöntésnek a nevezést is.
1: És van még egy meglepünk, hiszen a Melancs Cukrászda két főre szóló süti meghívását is megnyerted, akár anyával együtt is elmehettek. Sőt, a Tamara Fehér nemű jóvoltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány is a tiéd.
0: Jaj, nagyon köszönöm.
1: Na jöhet japánul még egy köszönöm, és utána esküszöm, hogy békén hagylak.
0: Rendben, arigató gozaimasta.
1: Zsófi, sok sikert kívánunk neked. Szép napot, szia!
0: Viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Superhibrid.
2: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en. A jó zené.

0: Tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a Futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezetékhálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátó helyteraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterület a felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a Futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a település az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből, és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
0: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a 104.6-on, a péntek délelőttben pedig a családnapjáról beszélünk, hiszen május 15-e a család napja. 94-ben az ENSZ ezt a napot nevezte ki a család nemzetközi napjává, a felhíváshoz pedig Magyarország is csatlakozott, és ha tudományosan szeretnénk ránézni, akkor sokkal többről szól a mai nap, mint egy kedves emléknapról. A szociológiai és pszichológiai kutatások szerint a családi kapcsolatok az egyik legerősebb védőfaktorok az ember életében, a stabil családi háttér csökkenti ugyanis a stressz hormonok szintjét, erősíti az immunrendszert és kimutathatóan növeli a mentális ellenálló képességet, vagyis ahol van figyelem, érintés, beszélgetés és biztonságérzet, ott a testünk is jobban működik. A család viszont nem csak biológia, hanem egy tanulási tér. Itt alakul ki ugyanis az empátia, a kommunikáció és az a mintázat, ahogyan később a világban másokhoz kapcsolódunk. És talán az egyik legfontosabb, hogy a kutatások szerint már napi néhány perc valódi telefonmentes közös figyelem is mérhetően javítja a kapcsolati elégedettséget. Szóval már érdemes feltenni a kérdést, mikor volt az utolsó pillanat, amikor tényleg egymásra tudtunk figyelni a családban, és nem csak egymás mellett voltunk. A mai napon egyébként több világnapot is ünnepelünk, ma van például az állat és növény szeretet napja is egyben, illetve a nemzetközi klímaváltozási akciónap is. A zenéket illetően pedig érkezik a Magna Cum Laude, ehhez pedig már a Teenage Dirtbag, itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
2: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
1: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
2: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
1: Báb előadás? De jó!
2: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
15: A Best FM.
7: A Best FM.

Best FM szól a 104.6-on. A tegnapi naptól egészen vasárnapig minden érzékszervünknek jut valami. A kortárs képzőművészet színes palettájáról. Május 14-e és 17-e között 4 napon át kiállítások, tárlatvezetések, workshopok, műteremlátogatások és különleges művészeti élmények várják az érdeklődőket a 35. debreceni tavaszi tárlathoz kötődő programsorozatban. A vasárnap estig tartó Art Weekend, tehát a város több kiállító helyén nyílik kiállítás, ami pedig a tárlatokban közös, hogy valamennyin kortárs műveket tekinthetnek meg a látogatók. Az alkotók között pedig elismert művészek és diákok is vannak. Bővebb infók például a dehér.hu oldalon. Jó szórakozást kíván a programokhoz a Best FM. A zenei folytatásban már Taylor Swift érkezik.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Thank you.

Debrecen zenei kedvencei között 10 perccel délelőtt a Starship slágere indult el, itt a 104.6-on. Kata pedig jelezni az autóval közlekedőknek, hogy a 4-esen Debrecen-Nyíregyháza között a téglási letérőnél mérnek. Köszönjük szépen, és jöhetnek most már az üzenetek is, hiszen hamarosan startol a déli kívánság műsor a hírek után.

0: kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVS-e férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer sí, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
2: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVSE már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezetőedző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitív értékelte. A DVS-re még három nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UBS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig kühlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
5: Célállomás
1: Debrecen.
5: Pozíció
1: 104,6

0: Lionel Richie, köszönöm be a Déli Kívánság műsorba. Ez volt a Hello, szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. A Déli Kívánság műsor pedig az önök zenei kedvenceivel folytatódik. 19 fokot mérhetünk jelenleg Debrecenben, délután egy kis csapadék is meglepett bennünket. Jövő hét szerdáig pedig az előrejelzések szerint a sok éves májusi csapadék összeg fele is lehullhat. A hétvégén pedig a ránk pörgő mediterrán ciklon hozhat több helyen áztató esőt, valamint újabb záporokat, zivatarokat. Erre készülhetünk a hétvégén. Itt pedig a zenei kedvencekre. Halló, halló, Best FM, kívánság műsor!
1: Jó napot! Szeretném felköszönteni nagymamámat az 55. születésnapi alkalmából.
0: Nagyon kedves, hogy hívják a nagyit?
1: Erzsébet.
0: Oké, és mit üzenjük a nagyinak?
1: Hogy sok boldog születésnapot kíván neki a családja, gyermeke és az unokái. Kadom által egy bármilyen számot. Köszönöm! Csábít egy én.

A zenei kedvencek szólnak a 104.6-on. Május 16-án, vagyis holnap szombaton 4:30-tól rendezik meg délután a DVSC Újpest bajnoki labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A meccs zavartalan lebonyolítása érdekében pedig délután 2 és este 9 között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt pedig több autóbusz is terelő útvonalon közlekedik. A közlekedést illetően tehát erre készüljenek, én pedig készültem a következő dalra, hiszen egy nagyon kedves hallgatók Ákos telefonált nekünk, aki hosszasan dicsérte, hogy milyen jó zenéket hallít a Best FM-en. Nagyon szépen köszönjük, kedves Ákos, és kérte egy dalt is tőlem, a Catherine and the Waves slágerét, ez pedig a Love Shine a Light. Ezzel folytatjuk a déli kívánság műsorban.

0: biztonságműsor. SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: your way to heaven.
1: Derűs délután, jó rádiózást, kitartást a munkában mindenkinek így a péntek délutánban. Újabb üzenet érkezett SMS Fiber számunkra, 30-933-104-6. Sziasztok! Shawn Mendes és Camila Cabello Señorita című számát szeretném kérni. Küldeném a barátomnak, a barátnőimnek, meg akik még szeretik. Nagyon szeretlek benneteket hallgatni. Szép napot kívánok! Üdv, Flóra! Nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat. Jön a dal neked hamarosan. Előtte viszont még Balog Szonyát is köszönti a családja, anya, apa és a tesója, Rózsa Magdi egyik dalával, ez pedig már a nyár

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása a sárgulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dérini Program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalántát, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
2: A Barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
0: A hírek után folytatódik a Déli kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM kívánságműsor.
2: Köszönöm, szeretnék kérni egy számot.
1: Igen, hallgatom.
2: A bukott diákot kérem az Ambo Jimmy-től.
1: És milyen alkalomból, vagy kinek üzenünk vele?
2: Úgy magamnak, én mindig bukott diák voltam.
1: Ó, hát de miért?
2: Nem szerettem tanulni gyerekkoromban, és ezért nem voltam jó tanuló, de a szülői háttér se segített engem annyira, mint amit kellett volna. És gyerekkoromban elmentem a bányához, egy vályár iskolába, és ott lettem ember. Majd 10 évig szénbányász voltam, mint vályár, aztán jött az olaj, ami elvitte a bányákat. A bányákat be kellett zárni.
1: Értem.
2: Debrecenben lakom, 2 sportoló gyerekem van. A lányom magyar úszóválogatott volt 10 évig, a fiam meg focista volt.
1: Akkor szerintem ön nem egy bukott diák, hanem...
2: Én magam az vagyok.
1: Hanem egy csók király, ha ezt így összehozta, ezt a 3 szép, ügyes, okos gyermeket. Úgyhogy jöjjön a Hungária slágere, mit szól hozzá?
2: Az is jó, minden jó.
1: Megbeszéltük. Minden jót kívánok, viszont.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
3: Kardó, az alvás szakértője.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
6: Irányoz XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
7: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
9: A Best FM.

0: Mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy nagyon pörgős zenét.

0: kele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törvi, a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

A déli kívánság műsor szól a Best FM-en, remélem, hogy mindenki nagyon jól szórakozik, gyorsan telik a munkaidő, és az utakon sem olyan vészes. Vigyázzanak egymásra, így a hétvége közelettével. Edinától kaptam üzenetet Szombathelyről. Sziasztok, szép napot! Szeretnék kérni egy Erdodalt, Csak bírt ki című számot. Köszönöm szépen, és üdvözlet Szombathelyről. Edina, kedves, indítom a dalt neked, ahogy Karesz kívánsága is teljesülő, pedig a Bad Boys Blue dalát kérte. A Your Woman, ez is szól hamarosan, itt a 104.6-on. We'll be right back.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

Péntek korra délutántól hamarosan elköszönünk, és átadjuk magunkat a hétvége ritmusának. Én kívánom, hogy jusson sok idő a pihenésre, nevetésre, jó kis beszélgetésekre, finom falatokra, és persze sok jó zenére. Debrecen zenei kedvenceivel, Boginak játszom még Dash és Young Fly közösít az Ómamát. Zsófinak küldi a legjobb barátnőinek névnapi alkalmából szeretettel. Ezen dala pedig én is érzékeny búcsút veszek önöktől, találkozunk legközelebb itt a Best FM hullámhosszan az elmúlt 4 órában Szabó Anita.

0: tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a Futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezeték hálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátó helyteraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterületi felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a Futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sportesemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a település az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges szokárpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
0: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíkó 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
5: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
4: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
5: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
4: Báb előadás? De jó!
5: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
7: ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.
14: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
0: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVSE már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült, kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezető edző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitívumként értékelte. A DVSE-re még három nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UVS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen! A Best FM-et hallgatják 3 óra múlt 3 perccel.
4: Hello!
3: Ja, én a magam részéről el sem hiszem, hogy végre péntek van. Nagyon hosszú volt ez a hét. Remélem önöknek nyugisabb volt, de most már nagy baj nem történhet velünk. Kicsi még van a munkaidőből, de az könnyű lesz ilyen józanék mellett. Kezdjünk neki. Itt van Inna és a hát.

0: Manna FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Hát egész héten nagyon zsizsegtek a trafipaxok az utakon, és úgy tűnik, hogy a ma délután sem lesz csendes. Mérnek a rendőrök a Miklós utcán, illetve működik a trafibox a hallgatóink szerint a Vezér utcán. Köszönjük szépen. És tart még az egyetem hallgatói önkormányzatának lovas felvonulása a városban. Ez várhatóan 4 óráig fogja egy kicsit feltartani a forgalmat.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Mi pedig mindjárt játszunk, figyelem, jön a pizza majálisos játékunk utolsó fordulója. Mindjárt mondom a kérdést, de előtte Kid Laroi és Justin Bieber és a Stay.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és hát ahogy ígértem az előbb, jöjjön a pizza majális játékunk utolsó fordulója, hiszen holnap rendezzük a Fandango étteremben a pizza majálist. A jelmondat az lesz, hogy megpizzáztatjuk Debrecent. Holnap reggel 9-től este 10-ig várnak mindenkit a Fandango étteremben az Ibolya utca 1 szám alatt. Mondom a lényeget, friss helyben készült olasz pizza és korlátlan limonádé fogyasztás helyben fogyasztva 1500 forint szervízdíj felszámítása nélkül. Pizza elvitelre pedig szintén 1500 forint csomagolási díj felszámítása nélkül. Tehát ez holnap reggel 9-től este 10-ig a Fandango étteremben az Ibolya utca 1 szám alatt, és hát a kaján kívül egy csomó más meglepetés is lesz. Rengeteg jó programmal is várnak mindenkit. Nyerjenek egy 10.000 forint értékű Fandango utalványt. Mondom a mai kérdést. Mi a holnapi rendezvény jelmondata? Ha figyeltek, akkor tudják. Írják meg a 3933-1046-ra SMS vagy Viber, és nyerhetnek egy 10.000-es Fandango utalványt.
3: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rode Stock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
8: Kardó, az alvás szakértője.
9: Gyereknapi családélmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya, töltődés a természetben.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, és egy nagyon jó kis program ajánlat holnapra, amit hát a gyerekek és az apukák biztos, hogy élvezni fognak, de szerintem az anyukáknak is tetszeni fog. Gyalogos huszárok fognak felvonulni holnap Hajdúböszörményben. A Hajdú-Bihar megyei huszárbandírium gyalogos díszegysége ugyanis holnap délután 10:30-tól megkoszorúzza a Böszörményi Adi téren a lovas huszár emlékművet, és ehhez kapcsolódik majd a huszárok felvonulása. Hát persze, hogy milyen idő lesz holnap, az erősen kérdés. És reméljük, hogy az időjárás nem fogja keresztbe húzni az egészet. Minden esetre várják az érdeklődőket, tehát holnap 10:30-tól Hajdúböszörményben. Mi pedig várunk mindenkit 0-24-ben a legjobb zenékkel. Bryan Adams énekel most.

a 104-ot hallgatják. Minden másodperce egyre közelebb a hétvége. És hát foci szempontból ugye nagyon izgalmas hétvégénk lesz, hiszen jön a labdarúgó NBA egy utolsó fordulója, amikor a DVSC az Újpestet fogadja majd holnap 17 óra 15 perctől. Rég volt ennyire izgalmas a bajnokság vége, gyakorlatilag az első 6 hely sorsa az most az utolsó fordulóban fog eldőlni. Ugye a Loki a bronzéremért van csatában, mindenképpen nyernünk kell, hogyha szeretnénk a harmadik helyet és a nemzetközi kupaindulást. Tehát holnap 17 óra 15 perckor kezdődik a meccs. Csak egy kis érdekesség, eddig 117 NB1-es bajnokit vívott egymással a Loki és az Újpest. 55-ször nyertek az újpestiek, 36-szor volt döntetlen és 26-szor győztünk mi. A gólkülönbség 223-155 a fővárosiak javára. Na hát ezzel a statisztikán kellene holnap mindenképpen javítani, tehát DVSC Újpest holnap a labdarúgó NB egy utolsó fordulójában. Ahogy ilyenkor szoktuk, természetesen a kívánság műsorban megnyerhetik majd a belépőjüket. Úgyhogy ha gondolják, akkor akár már is hívhatnak a kéréseikkel. Nyissunk egy ilyen hosszú felkészülési időszakot. Az 500-540-re már csöröketnek, aztán 5 órától kívánság műsor. És hogy addig is legyen mit hallgatni. Itt a Dire Straits.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és Andi sajnos egy balesetet jelentett nekünk. Azt írja Viberen, hogy a Vezér utcán, a Patikánál történt valami, jelenleg mindkét sáv foglalt, a két mentőjét most érkezett meg. Tehát a Vezér utcán, a Patikánál sajnos baleset. Óvatosan, jó utat mindenkinek! ATB és Lecsugó!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és jöjjön az eredményhirdetés a Fandango játékában. Az Ibolya utcán a Fandango étteremben, hogy a holnap pizza majál is tartanak. Reggel 9-től este 10-ig rengeteg kedvezményes áru pizza, helyben készült olasz pizza és korlátlan limonádi fogyasztás, helyben fogyasztott csak 1500 forint, pizza elvitelre szintén 1500 forint, és még minden mellé jó programok, nyeremények, úgyhogy jó lesz a hangulat is, és hát finomak lesznek a pizzák. Azt kérdeztem önöktől, hogy mi a holnapi pizza majális jelmondata, a helyesen válaszolók közül pedig itt van velünk a vonal végén. Adri, szia!
2: Ja.
3: Nehéz volt a kérdés?
2: Nem.
3: Azért úgy látom, hogy nehéz volt, mert jöttek itt érdekes megoldások. Van, aki szerint etessük meg Debrecent. Ezt nem is értem, valaki azt írja, hogy megvizsgáztatjuk Debrecent, azt sem lenne rossz mondjuk, de ehhez, nem illik kinevetni másokat, ehhez képest a holnapi pizza majális jelmondata az, hogy
2: megpizzáztatjuk Debrecent.
3: Úgy van, gratulálok neked, a te válaszod tökéletes volt, úgyhogy a jutalmad egy 10 000 forint értékű Fandango utalvány, amit akár holnap föl is használhatok a pizza majálison, ahol téged is megpizzáztatnak majd.
2: Köszönöm.
3: Hogy tervezted, mit főzöl holnapra?
2: Nem főzök holnap.
3: Így már nem is kell?
2: Már beregisztráltunk.
3: Már, jaj, amúgy is mennétek, hát akkor
2: igen,
3: ez
2: igen.
3: Tökéletes. Tökéletes, aztán pedig hétfőn találkozunk a konditeremben, hogy lemozogjuk a sok pizzát. Gratulálok neked, és jó étvágyat holnapra.
2: Köszönjük.
4: Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
8: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más, Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
1: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása sárgulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként a az egyetem és az ipari beruházások miatt. Ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dériné program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
11: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
10: A Barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
12: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Köszönjük szépen a híreket. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Péntek délután 4 óra van, úgyhogy a munkahely ajtaját becsukjuk, a hétvége ajtaját kinyitjuk. Kezdődjön a pihenés, kezdődjön a lazulás, jó utat hazafelé mindenkinek. Mi itt leszünk örökkel végig, hozzuk a jobbnál jobb zenéket. Jön a Hendrix és a Golden. A hír...

0: utat hazafelé mindenkinek. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és mondom, hogy mit tudunk az utakról. Ami jó hír, hogy az egyetemisták lovas felvonulása elvileg véget ért, úgyhogy ez már nem tartja fel a forgalmat, viszont cserébe kaptunk egy trafit a Leiningen utcára. Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki. Illetve, ha még valaki nem tudná, a vízmű dolgozik a Sólyom utcán a hét közepe óta, úgyhogy a Sólyom utcát a Hold utca és az Ecsedi István utca közötti részen teljes szélességében lezárták, csak az ott lakókat engedik be, a többieknek kerülniük kell.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Robin Tick és Pharrell Williams.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
1: A Hajdúhús Incsiklandó kínálata.
2: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
1: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
2: Minőség, tradíció, kedvező ár.
1: Hajdúhús.
3: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
4: Irányoz XXX Lutz!
3: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
5: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.

Jó utat hazafelé, a 104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM. A Vezér utcai Trafibox működik, és a Leiningen utcán is ellenőrzés van, illetve a Vezér utcán sajnos egy baleset is történt nem sokkal ezelőtt. Ez mennyire tartja még föl a forgalmat? Egy kis helyzetjelentést szeretnék onnan kérni, köszönöm szépen. És segítsünk József Ferencnek, aki elhagyta a bankkártyáját. Ha valaki esetleg megtalálná, akkor hívja őt a 70-28-33-33-8-as telefonon, tehát 70-28-33-33-8, könnyű megjegyezni, József Ferenc bankkártyáját keressük. És minket is lehet már hívni a dalkérésekkel, hiszen 5-kor startol a kívánság műsor, a dalkérők között a végén Loki jegyeket is sorsolunk a holnapi meccsre, úgyhogy csörgessék az 500-540-et, és kérjék a kedvenc dalaikat 5-től kívánság műsor. Most pedig a Punani Masszív jön.

0: Silo Green és a Forget You. Jó utat hazafelé, és jó étvégét, Debrecen.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
1: Best FM.
0: És ahogy minden évben, idén is osztanak majd egy nyári balkon növényeket és palántákat Debrecenben, ahogy a szokás, az önkormányzati képviselők fogják idén is kiosztani ezeket. A debrecen.hu oldalon már megtalálnak mindent tudnivalót ezzel kapcsolatban. Szerintem érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Virágoztassuk föl együtt Debrecent, tehát idén is lesz balkonvirágoztás a városban, debrecen.hu, ott megtalálnak minden részletet. Én pedig közben nézem az üzeneteket, hogy állunk. Jó van, jönnek szépen a kérések. 5 órától kívánságműsor, a dalkérők között a végén Loki egyet is sorsolunk majd. Ha gondolják, már is lehet írni, hívni. 3933-1046, ez az SMS-es Viber számunk, vagy...
2: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: 5 órától ma is kívánságműsor. És mit hallgatunk addig?

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Még egy kis helyzetjelentés az utakról. A Vezér utcán ugye egy baleset történt, még tart a helyszínelés, de viszonylag jól járhatóak ott a utak, ezt írja nekünk éppen most Laci, köszönjük szépen. A Leiningen utcán pedig elvileg már nincs kint a trafipax, de azért közlekedjenek úgy, hogy mintha még ott lennének a rendőrök. És közben kérjenek dalokat, hiszen indítjuk a kívánság műsort, aminek a végén ott figyel majd a két belépő is a holnapi Loki meccsre. A dalkérőink között fogjuk kisorsolni. Figyelem, indulunk, mutatom, hogy mivel kezdünk ma.

0: ez, ez nyitja majd a mai kivit. Hogy ki kérte, az majd kiderül a hírek után. Önök pedig addig is hívjanak 500-540, este hétig kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
5: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
6: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
5: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
6: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
5: Báb előadás? De jó!
6: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely teraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezetékhálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátó helyteraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterület a felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sportesemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
10: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a település az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
9: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
11: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
12: És most
13: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en. Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos. Indul a kívánság műsor, igen, lehet akár dalokat is kérni, de hát tudom, hogy a lényeg az most úgyis az, hogy megnyerhetik a belépőjüket a holnapi Loki meccsre, hogy az NBA egy utolsó fordulójában az Újpestet fogadjuk a dalkérők között. Egy páros belépőt sorsolunk majd a végén, ahogy azt szoktuk ilyenkor. 39-33-104-6, ha írnának, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. És akkor csapjunk is bele, mert rengeteg a kérés, például sziasztok, Jani vagyok, egy Kowalski dalt szeretnék küldeni a feleségemnek, Betty. Nagyon szeretem őt, köszönöm szépen. A Kowalski és az egy világon át, ez szól majd nektek. Aztán jön majd a Matt Cole és a Don't Worry, amit Edith kért, és a vonalban pedig István, szia!
13: Halló!
0: Halló, szia, parancsolj!
13: Hallgatlak! Hajrá, Loki!
0: Így van, hajrá, Debrecen! Oké.
13: Így van, másodszor pedig egy Teddy Swims számot kérek.
0: Kinek küldöd?
13: Minden szurkolónak.
0: Rendben van, jön Teddy Swims és a Bad Dreams. És
13: köszönöm.
0: Te is esélyes vagy a jegyekre természetesen. Elindult a kívánság műsor.

0: itt a 104.6, ez itt a mai Best FM. Elindultunk, csak örökön múlik, hogy este hétig mi szól. Az 500-540-en tudnak hívni bennünket, a 3933-1046-ra pedig küldhetik az üzeneteket. És a végén még valakit elküldünk szurkolni is, hiszen holnapja az NBA utolsó fordulója, a Loki az Újpestet fogadja. Két belépőt nyerhet majd valaki. Na kérem szépen, jön mindjárt Tomi Cash és az Espresso Macchiato. Ezt Marci kérte, és a férjének Zolinak küldi. A vonalban pedig Anna. Neked mit játszhatunk majd? Mi legyen a következő dal?
1: Szia! Neoton 220 felett.
0: Aha, hallom, te is autóban vagy, úgyhogy aktuális dal.
1: Igen. De bőven 220 alatt vagyok.
0: Helyes. Óvatosan. Kinek küldjük magát a dalt?
1: A családomnak, hogy jó hétvégét.
0: Rendben van. A Loki 1 jöhet nektek? Pályázol rá?
1: Igen. A fiúkat elküldjük.
0: Ah, és ti a lányok mit csináltok addig otthon?
1: Addig mi titok, hogy mit csinálunk.
0: Ah, most kezd izgalmas lenni a dolog. Jó van, küldöm nektek a zenét a Neoton mindjárt. Köszi szépen.
1: Köszi.
0: Ez a Best of a mai kívánság műsorá.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 10. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy. Ott van veled.
16: A Best FM.
15: A Best FM.

0: A Best FM-et hallgatják, 104.6, jó hétvégét mindenkinek, ez a kívánság műsor. Hogy még izgalmasabb legyen, ajándékunk is van mellé. Két belépő a holnapi meccsre, a labdarúgó NB1-ben az Újpestet fogadja majd a DVSC. Valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni. De hát még messze a műsor vége, messze még a sorsolás. Addig is írjanak, hívjanak. Én pedig intézem Edit kérését. Nick Kamen és az I Promise Myself szól majd neki. Illetve, halló, tessék, kívánság, műsor.
1: Szia, Laci vagyok.
0: Parancsolj. Loki Drucker. Jó, értem, rendben van. Bár be is dobtam a nevedet a kalapba, esélyes vagy a jegyekre. De azért meg előtte dalt is kell kérni.
1: Oké. Okay. Egy Rúzsa Magdi számot kérek.
0: Kinek küldöd?
1: Küldöm Mónikának.
0: Üzenet.
1: Hogy szeretem őt.
0: Rendben van. Mert tippelni? Mi lesz a holnapi meccsem?
1: Nyerünk. Ez nem is kérdés.
0: Jól van, úgy legyen, oké. Okay. Mindenképpen nyerni kell, hogyha akarjuk a harmadik helyet. Rúzsa Magdi jön, köszönöm szépen, és hajrá Debrecen.
1: Köszönöm. Hajrá Loki.
0: Hajrá Loki. Ez a Best kívánság műsora.

0: Ez itt a Kívánság műsor a Best FM-en. 7 óráig ön a főnök a 104.6-on. Az 500-540-es forró dróton lehet hívni bennünket. A 3933-1046-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket, és hogy még motiváltabbá tegyem önöket, ugye két belépőt is nyerhetnek a holnapi Loki meccsre. Itthon zárja a csapat az NB1-et, a lilákat fogadjuk. DVSC Újpest holnap 17-15-től valaki a Best FM vendégeként mehet majd a szurkolni. És jöhet 50 Cent, mert hogy őt kérte Marci, hát jöjjön tőle a legnagyobb az In The Club, de előtte itt van a klubban velünk, Andris, hello, szia!
1: Szia, Andris vagyok.
0: Parancsolj!
1: És Kozsótól kérek egy számot.
0: Á, oké, kinek küldjük?
1: Hát, Lali barátom nagy kedvence.
0: Á, jó, akkor neki küldjük majd, oké, rendben van. Hogy állsz a focival? A két jegy mennyire hoz tűzbe?
1: Nagyon jó lenne, igen, köszi.
0: Oké, jó, a műsor végén megnyerheted, addig nem tudom, valahogy szurkolj magadnak, meg vizualizáld, hogy te nyered, jó? És akkor a tiéd lehet akár a két beugró.
1: Rendben, hello!
0: Hello, szia, Kozsó pedig jön, itt van tőle a Hold dala a Kívánság műsorban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
7: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat. Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer sí, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
6: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVSE már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült, kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezető edző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitívumként értékelte. A DVS-re még három nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UVS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
8: Köszönjük a híreket, itt a Best FM, jó hétvégét mindenkinek, a mai kívánság műsor kellő közepén vagyunk, még a következő órát is önök fogják szerkeszteni, írjanak, hívjanak, jaj, hát és el ne felejtsük, ugye két Loki egyet is nyerhetnek a végén egy páros belépő a holnapi nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkező meccsre. Na, ki a következő telefonálónk? Haló, Kriszta, szia, itt vagy velünk?
9: Ja, itt vagyok, igen.
8: Parancsolj!
9: ezt az új Insomnia verziót kérem.
8: Á, igen, a Fateless feldolgozás, jó. Bibi Rex a New Religion, ez a pontos címe. Kinek küldöd?
9: Csak mindenkinek, aki szereti.
8: Jó, rendben van, nagy sláger, nem sokára jön is, viszont előtte Alice kérésére itt van Ray, és Where is my husband?
10: A

0: A 104-ot hallgatják, itt a Best FM, itt a mai kívánság műsor. Ezeket a jó kis dalokat önök válogatják, köszönet érte. És csak így tovább, este hétig van még idő. Például Franciska kívánságára, a 2000-es évektől is slágere, az Eiffel 65 és a Blue szól nem sokára, és a vonalban is egy drága hallgatónk. Haló!
1: Hello, szia! Szeretnék dalt kérni a feleségemnek.
0: Szia! Mit küldjünk neki?
1: Rúzsa Magditól szeretném az Érintés című dalt kérni neki.
0: És mit üzensz neki?
1: Az, hogy nagyon-nagyon szerezen.
0: Jó, rendben van.
1: Szabó Erzsébetnek szeretném küldeni.
0: Rendben van. Tudod, hogy miről szól a mai nap? Van két loki jegyünk holnapra.
1: Hát, igen, én bérletes vagyok, hozzáteszem, de ha megnyerném, elajándékozzám nagyon szívesen valakinek.
0: Lenne rá pályázó szerintem.
1: Ó, biztos, a családban nagyon-nagyon igen, úgyhogy csak hajrá Debrecen mindössze.
0: Hajrá Debrecen, nyerünk holnap?
1: Hát ez nem kérdés.
0: Lilára verjük a lilákat.
1: Kettő egyre fogunk nyerni, biztos vagyok benne.
0: És még ugye akkor sem feltétlenül 100%-osan a saját kezünkben van a sorsunk, de hát izgalmas. Izgalmas
1: hát reméljünk a Diós Győri barátaink kisegítenek egy X-el legalább.
0: Nekik már úgyis mindegy, legalább szépen búcsúzzanak. Igen.
1: Így van.
0: Oké, hajrá Debrecen, a végén sorsolunk. Hello!
1: Így van, szép estét, szia!

0: Ez itt a Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. Jó hétvégét mindenkinek, nyissák a hétvégét a kedvenc dalukkal, írjanak, hívjanak.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Máté és Hajni kérésére nem sokára itt a Tankcsapda és az Azt mondom állj. Előtte Laura kérte Dua Lipa egyik nagy slágerét, jön mindjárt a Dance the Night, és persze a vonalban is várakozik már valaki. Haló!
3: Jó napot kívánok, én Sigyen és Szabó Erzsébet vagyok. Az előbb kért nekem a férjem egy zenét, csak én is kérni akartam neki, csak ő megelőzött.
0: Melyik volt az?
3: Rúzsa Magditól küldte nekem a érintés, azt hiszem, én is szeretném őt megletni.
0: Há, így illik, viszonozni kell, oké.
3: Okay. Méghozzá Takács Tamástól szeretném kérni, a pocsolyába léptem.
0: Hiába keféltem, elhagyott a nőm. Biztos ez a jó üzenet?
3: Kedvenc zenéje, úgyhogy.
0: Rendben van, az üzenjen neki valami szépet mellé.
3: Hát azt üzenném, hogy szeretem.
0: Oké, rendben van, és akkor így már dupla esélyük van, hogy megnyerjék a Loki jegyeket. Mind a ketten benne vannak a sorsolásban.
3: Nagyon
0: küldöm. Hello.
3: Viszont hallás a szép napot.
0: A Takács Tamás Dirty Blues Band és a pocsolyába léptem. Este hétig lehet dalokat kérni a Besten. Hey.

0: A 104-ot hallgatják, ma is kívánságműsor, 5-től 7-ig minden este önök válogatják a zenéket, és a végére ugye van egy páros Loki belépőnk is, amit majd megnyer valaki a dalkérők közül. Addig pedig, Zsolt, figyelj, a te kérésed már a kanyarban, Flipper öcsi, és a tedd a szívedre a kezed, ezt a te kívánságodra fogjuk elővenni, és csöng a telefonunk is. Halló, tessék, kívánságműsor!
1: Halló, szeretném kérni Michael Jacksontól Beat-t.
0: Kinek küldöd?
1: Mindenkinek, aki hallgatja a Best FM-et.
0: Köszi szépen. Tudod, hogy nyerhetsz is a végén.
1: Igen, tudom.
0: Két Loki jegy a tét. Bár úgy hallom a hangod, hogy nem jöttél tőle különösebben tűzbe.
1: Nem annyira.
0: Nem vagy nagy focis. Figyelj, odaadjuk annak, aki biztosan felhasználja. Mit szólsz hozzá?
1: Rendben.
0: Jó? Fölajánlod?
1: Igen.
0: Ha már így rábeszéltelek. Köszi szépen. A dalod pedig jön nem sokára. Ciao.
1: Köszönöm, hello.
0: Nincs is már olyan messze, amikor sorsoljuk a két helyet, de addig is itt van Jacko és a BD-t.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Sokan zenét szeretnék kérni. Tézenitől, bár anyának, meg az osztálytársaimnak, meg a

0: 104-ot hallgatják, ez a Best FM, Célegyenesben a kívánság műsor, nem sokára kiderül, hogy ki fogja megnyerni a két beugrót holnapra, amikor a labdarúgó NBA utolsó fordulójában itthon játszik a Loki. Na de addig még egy-két kérés van, például szia, szeretném kérni Ed Sheeran Bad Habits című dalát, nekem valahogy ez a dal ő. A Loki egyeket szeretettel felajánlom másnak, köszönöm, ha leadod a dalt, hajrá Debrecen, Anikótól jött ez az SMS. A dalod nem sokára jön, pillanat a kérdése, csak előtte még egy másik kérdést azért teljesítünk, ugye? Haló?
1: Jó napot kívánok, Böszli János vagyok, és élettársamnak szeretném évfordulónk alkalmából egy szerelmes nótát szeretnék.
0: Na, gratulálok, minek van az évfordulója? Megismerkedés, összejövés?
1: Megismerkedés.
0: Hány évnél tartunk?
1: Nem év, hanem egy hónap és pár nap, de nagyon jó.
0: De minden nap megünneplik.
1: Igen.
0: Minden nap van mit ünnepelni, így a legszebb. Igen, rendben van. Küldünk egy szép szerelmes dalt.
1: Egy szerelmes nótát szeretnék.
0: Intézkedem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Meg is van, hogy mi lesz a szerelmes dal, hiszen azt írja nekünk Mónika, hogy sziasztok, szeretném kérni Kökény Attila Nincs Semmi Másom című számát. Küldeném a férjemnek, Attilának. Ma 22 éve, köszönöm. Akkor ott is egy évforduló. Ez a Best kívánság misora.
2: Valami nem siker.

0: rajta Best FM a 104.6-on, és akárhogy is nézem, már el is múlt 7 óra, úgyhogy egyrészt ennyi fért a mai kívánság műsorba. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kért dalokat. Másrészt pedig hát jön a kívánság műsor legizgalmasabb része. Oda pattintjuk valakinek a két belépőt a holnapi Loki meccsre.
1: Halló!
2: Halló, szia! Best FM Rádió, Szandit keressük.
1: Én vagyok.
2: Szia, Szandi! Egy ilyen hangpróbát tartsunk, mielőtt bármit mondok. Hajrá, Loki!
1: Hajrá, Loki!
2: Hát ez nagyon vérszegény volt.
1: Hajrá, Loki!
2: Alakul kicsit lelkesebben.
1: Hajrá, Loki!
2: Jó, köszönjük szépen, csak ennyit akartam. Hello, szia! Nem!
1: Szia!
2: Szandi, gratulálok, téged sorsoltalak ki. Tiéd a két belépő a holnapi meccsre.
1: Júj, de jó!
2: Kivel fogsz menni?
1: Édesapámnak fogom adni, mert ő lenne szurkoló.
2: Meglepjük akkor a fatert. Okay. Akkor ő kivel fog menni? Nem veled ezek szerint.
1: Hát nem tudom még.
2: Rábízzuk.
1: Igen.
2: Jó, akkor ne kérdezzek tőled ilyeneket, hogy mi lesz a meccs vége, meg milyen taktikai összeállításban fog pályára lépni. Ennyi, hát jó, ez a Joker válasz, de hogy akkor milyen taktikai összeállításban lépjen pályára a
1: hát
2: csapat,
1: ezt nem
2: te fogod megmondani, te lovagiasan felajánlod a két belépőt apukádnak.
1: Igen.
2: Oké, okay, jól van. Gratulálok, jó szurkolást neki.
1: Hello. Köszönjük,
0: szia. Az a lényeg, hogy jó helyre került a két belépő. Mára ennyi, jó hétvégét, hétfőn találkozunk.
3: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása a sárkulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsú rendezvényét, egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dériné program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
5: Próba helyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából. Későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
3: A Barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hi, this is Rihanna.
2: A Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Tervezési szakaszában van a Debrecen és Mátészalka közúti vasútvonal korszerűsítése. Több mint 100 vendéglátóhely terasszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. Idén is megrendezik a futókörök napját. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal korszerűsítése, írja a Dehír. A 110-es számú vasútvonal mintegy 70 kilométeres szakaszán már megkezdődött a részletes műszaki tervezés. A fejlesztés célja, hogy a pálya alkalmas legyen a 100-120 km/órás sebességre. Emellett korszerűsítik a villamosítást és a felső vezetékhálózatot is. A beruházás érinti majd az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és több kapcsolódó létesítményt is Debrecen és Mátészalka között. A fejlesztéstől gyorsabb, biztonságosabb vasúti közlekedést várnak a térségben. Több mint 100 vendéglátó helyteraszán élvezhetjük a nyarat Debrecenben. A városban idén 107 állandó és 61 szezonálisan működő terasz várja a vendégeket a nyári hónapokban. A legtöbb előkert a belvárosban működik, ahol sokan választják a szabadtéri étkezést és a kikapcsolódást a jó időben. A szabályok szerint ezek a teraszok éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva, zeneszolgáltatás azonban csak este 10 óráig engedélyezett a külső részeken. A debreceni közterület a felügyelet a nyári idegenforgalmi szezonban fokozott ellenőrzéseket tart főként hétvégén, hogy biztosítsák a közrendet és a belváros nyugalmát, olvasható a Dehíren. Idén is megrendezik a futókörök napját. Az országos ingyenes szabadidős sporteseményen a résztvevők kilométereket gyűjthetnek lakóhelyüknek, így a mozgás ezúttal a közösségi összefogásról és a helyi büszkeségről is szól. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat, 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a települések az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből, és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
2: Az eseményhez csatlakozik egyebek mellett térségünkből Hajdúböszörmény is. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig kühlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
1: A hírek után... Indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
4: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Minden péntek este 8-tól.
4: A Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 29.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
0: 27.

Trending zenéjé 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.

0: kívánja.
1: Stream Top 40.
2: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
2: A Best FM-en.
3: 20.

0: Stream Top 40.
1: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, idén is lesz orgonák éjszakája. Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSE férfi vízilabda csapata. Íme a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az építkezés Debrecen nyugati város részében, már beemelték a hídelemeket a Domokos-Márton út folytatásában épülő különszintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet, és közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel. Az új másfél kilométeres útszakasz célja, hogy csökkentse a Böszörményi út és a Józsa felől érkező forgalmi terhelést. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen Józsa és Hajdú Böszörmény irányából naponta több mint 20 ezer autó érkezik erre a városrészre. A fejlesztés részeként később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat, új körforgalmakkal és a józsai északi elkerülővel együtt. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán, ahol a várható forgalmi változásokról és az Elek, valamint a Rózsavölgyi utcák jövőjéről is egyeztetnek majd a helyiekkel, részletezi a Dehír. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer sí, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer. Így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Még nem biztosította élvonalbeli tagságát a DVSF férfi vízilabda csapata. A debreceniek nagy csatában 11-11-es döntetlent játszottak a Miskolccal, majd a büntető párbajban 14-13-ra alulmaradtak az OB1 alsóházi rangadóján. A tét óriási volt, hiszen hazai győzelem esetén a DVSE már bebiztosíthatta volna bennmaradását. A miskolciak azonban az utolsó esélyükért harcoltak, így feszült kemény mérkőzés alakult ki. Kádár Kálmán vezetőedző szerint maradt hiányérzet a csapatban, ugyanakkor a védekezés javulását pozitív ként értékelte. A DVS-re még három nehéz mérkőzés vár, legközelebb jövő pénteken az UVS-e otthonában ugranak medencébe a debreceniek, számolt be róla a klub. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.
5: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a zene letöltések alapján. 16.

0: a legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája. A letöltéseitek alapján. 11.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
0: Tizedik.

0: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 7.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Trending zené 2 órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.

0: Prime Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.

0: Prince, David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

héten az első. Az első. Az első.

0: Stream Top 40.
1: Lassulni látszik az ingatlanpiac, archív fotókból nyílt kiállítása sárgulás eseménye kapcsán. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Archív fotókból nyílt kiállítás a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, amely a sárgulás több évtizedes történetét mutatja be. A tárlaton 70 fénykép idézi fel az agrárképzés végzőseinek legendás búcsúrendezvényét egészen 1963-tól napjainkig. A sárgulás a Debreceni Egyetem egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hallgatói eseménye. Az egyetem most arra kéri a volt hallgatókat és családtagjaikat, hogy saját papíralapú sárgulás fotóikkal segítsék az archívum bővítését, hogy a hagyomány története még teljesebben fennmaradhasson, közölte rádiónkkal az egyetem. Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők leginkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlanokat keresik a városban. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Klasszikus és kortárs darabokat is bemutatnak a Barangoló előadás műhely keretében. A következő időszakban 6 előadást láthat a közönség. A program a fiatal alkotókat és társulatokat támogatja, mondta rádiónknak Kolti Helga, a Dériné program Barangoló alprogramjának projektmenedzsere.
3: Próbahelyszín lehetőséget, egy mentor segítségét és a megvalósításhoz szükséges teljes költségtérítést kapják meg. Egy olyan biztonságos közegben alkothatnak a bekerült művészpalánták, amely fontos az ő életútjuk szempontjából, későbbiekben piaci körülmények közé kerülhetnek, vagy bekerülhetnek a Dériné programon belül egy másik alprogramba. Sok esetben használjuk a saját kapcsolatrendszerünket ahhoz, hogy további színházaknak is kiajánljuk ezeket a produkciókat.
1: A Barangoló alprogram előadás műhelyébe folyamatosan várják a pályakezdő alkotók társulatok jelentkezését. A következő határidő augusztus 15-e. Felélénkülhet a szél, erősen felhős időre számíthatunk a következő napokban, ugyanakkor melegfronti jellegű tünetek is jelentkezhetnek. A meteorológusok jelzése szerint ma és a hétvégén is legtöbb 21-23 fok lehet, éjszakára pedig 8-11 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól egy mediterrán ciklon érkezik, ennek hatására a hétvégén is számíthatunk több adagban is zivatarra.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
1: Let a march again.